0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök október 10-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. A MOL nem enged Brüsszelnek a horvát jogvitában. 2 éven belül megindulhat a gázszállítás Németországban. Változékony felhőzet mellett túlnyomon borult, időnként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A jogerős választott bírósági ítélet végrehajtásában és az annak alapján járó összeg megfizetésében látja a Horvátországgal fennálló jogvita rendezését a MOL. Az Európai Bizottság az Európai Unió bírósága elé viszi Magyarországot a MOL egyik horvátországi jogvitája miatt, mivel Brüsszel álláspontja szerint a magyar olaj- és gázipari cég és Horvátország közötti vitát nem lehetett volna nemzetközi választott bíróság előtt rendezni. Magyarországnak pedig meg kellett volna akadályoznia, hogy a társaság az Egyesült Államok érvényesítse 286 millió dolláros követelését. A MOL csoport nem ért egyet az Európai Bizottság döntésével és álláspontjával, szögezte le a cége közleményében. Horvátország a MOL csoporttal állt perben, a Nemzetközi Választott Bírósági Eljárás pedig kártérítést ítélt a MOL javára, amely miután a horvát fél nem hajtotta végre az ítéletet, a kamatokkal és költségekkel együtt emelkedett 286 millió dollárra. Ez a választott bírósági eljárás már jóval az Európai Bizottság által hivatkozott uniós jogvita és az annak alapjául szolgáló jogértelmezés kialakulása előtt megindult. A MOL és a Horvátország között több választott bírósági eljárás is lezajlott, ezekben a MOL és Horvátország is fellépett kezdeményező félként. Az eljárások minden esetben a MOL-nak adtak igazat, áll a közleményben. Az EU végrehajtó szerve október elején döntött úgy, hogy az Európai Unió bírósághoz fordul az ügyben. A bizottság emlékeztetett arra, hogy a MOL az Energiakarta Egyezmény 26. cikke alapján választott bírósági eljárást indított egy másik uniós tagállammal szemben. Miután a vállalat számára a kedvező választott bírósági döntés született, egy harmadik ország bíróságától kérte az ítélet elismerését és végrehajtását. A bizottság szerint az uniós jog alapján a MOL nem hajthatja végre a választott bírósági ítéletet, mivel az ellentétes az EU jogával. A MOL és a horvát állam közötti jogvita egy 2009-es gázüzletági megállapodáshoz kapcsolódik. A MOL 2013-ban indított választott bírósági eljárást a washingtoni beruházási viták rendezésének nemzetközi központja 2022-ben a magyar cég javára döntött, amit 2026 márciusában egy washingtoni szövetségi bíróság megerősített. Horvátország akár 2 éven belül megkezdheti a földgázszállítását a Krkicsep folyósított földgázterminálról Németországba, jelentette ki Andrej Plenković horvát miniszterelnök, miután tárgyalt Markus Söder bajor kormányfővel. Plenković és Söder 2022. novemberében Karl Nehammer akkori osztrák kancellárral együtt kereste fel az omisági LNG terminált. Akkor Horvátország, Ausztria és a Bajorország abban állapodott meg, hogy közösen lépnek fel az Európai Bizottságnál a horvát LNG kapacitások és a térségi gázvezeték hálózat bővítésének támogatásáért. A horvát kormány akkor azt tervezte, hogy a terminál éves kapacitását 2,9 milliárd köbméterről 6,1 milliárd köbméterre növeli. A bővítés azóta megvalósult, miközben Horvátország éves gáz szükséglete legfeljebb 2,7 milliárd köbméter. A Németország felé vezető szállítási útvonal azonban továbbra sem épült ki. Plenković közölte, Horvátország a maga részéről befejezte a kapacitás növeléshez és a vezetékhálózat fejlesztéséhez szükséges pénzügyileg és műszakilag is jelentős beruházásokat. A miniszterelnök szerint most a szlovén és az osztrák partnerekkel kell egyeztetni arról, miként lehet a gáz Németországba juttatni. Reményei szerint a szállítás a következő 2 évben megindulhat. A horvát kormány már 2022-ben jelezte, hogy Németország és Ausztria felé irányuló szállításhoz kulcsfontosságú a Szlovénián átvezető gázvezeték kapcsolat. Markus Söder szerint az Európai Uniónak nagyobb hangsúlyt kell helyezni a déli energiaforrások fejlesztésére, amelyek eddig háttérbe szorultak az északi útvonalakkal szemben. A bajor miniszterelnök hangsúlyozta, tartománya kiemelten érdekelt a projekt megvalósításában, és azt német, illetve uniós szinten is prioritássá kell tenni. Hozzátette, erről Berlinben és Brüsszelben is tárgyalni fog. A tervezett folyosót úgy alakítanák ki, hogy a földgáz mellett később hidrogén szállítására is alkalmas legyen.

1809. október 10-én született a legmagyarabb magyar orvos, Flór Ferenc. Szerteágazó tevékenységet folytatott, sebészi működése mellett az 1849-es szabadságharc katonaorvosi szolgálatának és Pest közegészségügyi hálózatának megszervezője. Az orvosi szaknyelv magyarításának kezdeményezője volt. Erdélyből, Nagyvárad mellől származott. A Pesti Egyetemen 1833-ban avatták orvosdoktorrá. Elsőként írta és védte meg magyarul Kisdeldápolás című disszertációját. Berlinben és Bécsben ismerkedett a legújabb sebészeti eljárásokkal. 1847-ben az elsők között alkalmazta a kloroformos altatást. Külföldi tanulmány útjáról hazatérve sebészi állást nem kapott. Egy ideig az egyetem állatorvosi intézetében tanított. Először itt ismerte fel, hogy az orvosi nyelv a latin szakkifejezéseinek magyarítására milyen nagy szükség lenne. Bugát Pállal, az 1831-ben elindított orvosi tár alapítójával együttműködve, később már társszerkesztőként közösen teremtették meg a magyar orvosi nevezéktan alapjait. 1847-ben Pest város főorvosának és a Rókus kórház igazgatójának választották meg. Nagy tekintélyét annak is köszönhette, hogy az 1838-as évi jeges árvíz idején ő is csónakos csapatot szervezett és életet kockáztatva mentette a bajba jutottakat. Tapasztalatai ösztönözték arra, hogy javaslatot tegyen a mentésügy megszervezésére, sőt könyvet is írt a vízbe fúlt emberek felélesztéséről és a vízből való mentés technikájáról. 1848 tavaszán az első között jelentkezett a nemzetőrségben, majd a katonaorvosi szolgálatba, amelynek 1849. januárjától a vezetője lett. Újra teremtette a honvédő orvosi szolgálatot, megszervezte a front és hátországi betegellátást, felszámolta a műszer és a gyógyszer hiányt, létrehozta a tábori kórházak rendszerét. Indítványára nevezték ki 1849. áprilisában Kossuth Zsuzsannát, Kossuth Lajos húgát országos főápolónőnek. Ezzel a katonai betegellátó szolgálatba önkéntes női segítőket is bevontak. Ez újnak számított, mivel a honvédségnél addig csak férfi betegápolókat alkalmaztak. Megszervezte a központi katonai gyógyszertárat, a mozgó tábori patikák rendszerét. Újdonságnak számított az újoncok orvosi ellenőrzése, a rokkantak utó kezelése, a kórházi ügyvitel szabályozása, naprakés statisztikák és jelentések készítése, amelynek alapján lehetővé vált az erők gyors átcsoportosítása. Humanitására egyben szigorúságára jellemző, hogy Debrecenben vasra veretett és hadbíróság elé állított egy beteg ápolót, aki sebesült foglyot bántalmazott. 1849. júniusában váratlanul leváltották, mivel az új hadügyminiszter, Görgey Artúr, saját bizalmasát kívánta a honvédség főorvosaként alkalmazni. Flóra tartaléksereg főorvosa lett. 1849. augusztusában már az új épület fogja, ahol másfél évi börtönre és állásvesztésre ítélték. Szabadulása után 1851-ben Tápiusz elére száműzték, ahol rendőri felügyelet alatt állt. 12 évig a gazdálkodással és a környék betegeinek gyógyításával foglalkozott, miközben veszedelmes bűnözőként tartották nyilván. A Bach rendszer bukása után 1861-ben visszahelyezték Pest tiszti főorvosi és Rókus kórház igazgatói állásában. Újult erővel látott munkához, de alig 10 hónap múltán a kormányzati rendszer megváltoztatása elleni tiltakozásról, lemondott hivataláról és visszaköltözött Tápiusz elére. Ez nem jelentett teljes visszavonulást a közélettől. Az Orvos Egyesület vándorgyűlésein hallatta a hangját. Egyik kezdeményezője volt az orvosi érdekvédelmi mozgalomnak, az orvosok és a közigazgatás viszonyának rendezését szorgalmazta. Kollégáit jótékonysági alapítványokkal segítettem. A kiegyezés után másodszor is visszahelyezték fővárosi tiszti főorvosi és kórházigazgatói székében. Közel 60 évesen is teli volt ambícióval, részletes terveket dolgozott ki Pest közegészségügyi állapotának rendezésére, az ivóvízellátásra, szennyvízelvezetésre, központi húsvágó híd megépítésére, a Rókus kórház fejlesztésére.
Ezek megvalósítására már nem jutott ideje. 1871. július 7-én a Grókus kórház előtt a lovasút halálra gázolta. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A napról 1992 óta emlékezünk meg minden év október 10-én. A világnapot a Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte. Az elmúlt években világszerte számos szervezet csatlakozott a megemlékezéshez. A Világszövetség 1948-ban alakult az érzelmi és a lelki zavarok megelőzésének, megfelelő kezelésének, a mentális zavarokban szenvedő gondozásának és a mentális egészség jobbításának elősegítése céljából. A világnap célja a figyelemfelkeltés, valamint a pszichiátriai problémákhoz és a pszichiátriai problémákkal élőkhöz kapcsolódó erőítéletek elleni harc, a lelki egészség középpontba állítása.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan borult, időnként csapadékos volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 18 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1016 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan borult, időnként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre. Gyenge északi irányú szél fúj. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 12 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 17 Celsius fokot. Október 10-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.